0: megállítására és a szektor talpraállítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a HoReCa szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartamra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Köszönöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak, és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre ugyanúgy költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedés ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Hasznos aprósággal bővült a Messenger alkalmazás. A frissen letöltött fotók már javaslatként is megjelennek a beszélgetésekben. Így a küldeni kívánt fotót nem kell feltétlenül kikeresni a galéria opción belül. Lehet az egy Facebookról, egy weboldalról vagy épp egy másik helyről lementett fotó is. Az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztő menü nyílik meg. Itt a jól megszokott módon finomítani lehet a fotón, vagy azonnal be is küldhetjük a csevegésbe. Az újdonságot egyelőre csak a Messenger androidos változatában lehet kipróbálni. Úgy néz ki, az iPhone-on egyelőre nem tette elérhetővé a Meta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Elindult az online egészségügyi rendszer. Elsőként a beutalók és más orvosi iratok válnak elérhetővé rajta. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Elindult az Észenetátjámja online egészségügyi rendszer első, a páciensek számára is közvetlenül használható része. Első körben többek között a beutalók, orvosi levelek, otthoni ápolásra vonatkozó ajánlások és betegszabadságos igazolások válhatnak elérhetővé a biztosítottak saját fiókjában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyfajta digitális egészségügyi fiókként képzeli el a platformot, amelyben idővel a receptek, a korábbi vizsgálatok és az állami biztosításból elszámolt egészségügyi szolgáltatások is követhetőek lesznek. Az indulás azonban nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden papír alapú egészségügyi dokumentum eltűnik. Egy beutaló vagy más irat csak akkor jelenik meg a páciens fiókjában, ha az azt kiállító rendelő, kórház vagy más szolgáltató informatikai rendszere már képes továbbítani az adatokat az új platformra. A pénztár ezért külön felszólította az egészségügyi szolgáltatókat arra, hogy frissítsék az általuk használt programokat. A legtöbb munkavállaló úgy véli, hogy az étkezési utalványok nélkül csökkenne a jövedelmének a vásárló ereje, mivel a háztartás költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre fordítja. Egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint az étkezési utalványok továbbra is alapvető támogatást jelentenek az alkalmazottaknak, mert növelik az étkezésre fordítható keretüket. A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt évben tovább rövidült az ebédszünet. Míg 2025-ben a munkavállalók mintegy 70%-a töltött fél óránál kevesebbet ebéddel, arányuk mostanra 78%-ra nőtt. A megkérdezettek több mint 3/4 naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy terhelés miatt. Akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. A parlament elé terjesztett új törvénytervezet nem csak a szankciókat szigorítaná, hanem pontosan szabályozná a mentősáv kialakításának menetét. A közlekedési dugókban jelenleg gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. A mentőautók így drága perceket veszítenek, mert sok járművezető nem tudja, hogyan szorítson helyett a torlódásban, vagy rosszabb esetben szándékosan megtagadja azt. A romániai jogszabályok jelenleg nem szabályozzák kifejezetten ezt a helyzetet, míg több európai országban már működik egy rendszer.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bankautomatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Mély ponton van a vendéglátóipar. 25 ezerrel csökkent a dolgozók száma. A vállalkozók mentőcsomagot követelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hamarosan a kívánt összeget vehetjük majd fel bármelyik hazai bankautomatájából, anélkül, hogy az ATM-ek képernyőjén megjelenő előre beállított összegekre lennénk korlátozva. A szenátus előtt lévő törvénytervezetet a közelmúltban kedvezően véleményezte a Román Nemzeti Bank, amely több észrevétellel ugyan, de támogatja az új szabályok bevezetését. A kezdeményezés előírja, hogy az automatákat üzemeltető fizetési szolgáltatóknak minden felhasználó számára lehetővé kell tenniük az egyedi összeg megadását, függetlenül attól, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyát. A Nemzeti Bank jelezte, hogy nem ellenzi a tervezetet. Értékelésük szerint az intézkedés jelentősen javíthatja a készpénzhez való hozzáférést, különösen a vidéki és kevésbé fejlett régiókban, ahol kevesebb a bankautomata. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt vizsgálják, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a szabályzatban előírt azonosító táblákat. Ezeken egyértelműen is jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parker.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással. A régi vagy házilag készített táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát le kell szerelniük. Jelenleg mintegy 25 ezerrel kevesebben dolgoznak a romániai vendéglátóiparban, mint 2024-ben. Derül ki a Romániai Vendéglátóipari Munkáltatói Szövetség elemzéséből. A szervezet számításai szerint a munkahelyek kiesése az államháztartásnak is komoly érvágást jelent. Évente 90 millió euróval kevesebb bérjellegű adóbevétel folyik be a költségvetésbe. A drasztikus létszámcsökkenés megállítására és a szektor talpra állítására egy átfogó 2029-ig szóló mentőcsomagot terjesztettek a döntéshozók elé. Egyik legfőbb javaslata a horeca szektor áfájának mérséklése 11%-ról 9%-ra, legalább 3 éves időtartomra. A munkaadók emellett a szektorban dolgozók bruttó bérének első 5000 leje után fizetendő társadalombiztosítási járulékok csökkentését is szorgalmazzák.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 10-pár óra is itt a hétvégén, addig is mindent megteszek, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok a Reggeli Pluszban, ezúttal is hosszú Sanyi. Szeptember 4-e péntek van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is 8 óráig gondoskodok majd a jó hangulatról itt a 89,6-on, és persze ezt most is a legjobb Plusz FM-es lágerekkel teszem, olyanokkal, mint az adásindító Tame Impala dal, érkezik tőle a Dracula.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: 6 óra 14 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Na hát akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Jelenleg a közlekedési dugókban gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltorlaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. Érdekelne is, hogy mi erről a véleményetek. Mert ezt egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is kifejthetitek, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Jó reggelt, Nagyvárad, 6 óra 27 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, ahol a magyar kedvenceket és a legnagyobb slágereket is halljátok, és persze én is szeretném hallani a ti véleményetek ma például azzal kapcsolatban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy szankcionálnák azokat a sofőröket, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Az a helyzet, hogy szerintem jó pára nem is igazán vannak azzal tisztában, hogy egy ilyen forgalmi helyzetben hogyan kellene reagálni, úgyhogy mindenképpen nagy pozitívum, hogy egy most benyújtott jogszabálytervezet egyértelműen meghatározza, miként kell eljárniuk az autósoknak, amikor szirénázó és villogó sürgősségi jármű közlekedik. Irányonként egysávos úton a járműveknek minél közelebb kell húzódniuk az út széléhez, szabadon hagyva az úttest közé épső részét, két vagy több sávos úton pedig a belső, tehát a baloldali sávban haladóknak az út tengelye felé, míg a többi sávban lévőknek jobbra kell húzódniuk. Így jön létre az úgynevezett mentősáv, amelyen a megkülönböztető jelzést használó járművek kaotikus manőverek és fennakadás nélkül áthaladhatnak, és akkor mi is haladunk tovább az adással, érkeznek újra a legjobbak, most például a For You, Ian Payne és Rita Ora közös.

0: 6 óra 37 percon, üdv mindenkinek, ez itt a hét utolsó reggeli plusz a hosszú Sanyival. Aki túl sok változásról nem tud beszámolni, a tegnapi naphoz hasonló lesz az időjárás a mai nap folyamán is, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban olyan 16 fok körül mérhetünk, napi maximum pedig olyan 28-29 fok körül fogunk. Igaz, lehet egy kicsit ma borongósabb lesz az idő, mint tegnap volt, de hát ezt mindig fenntartással szoktam kezelni, mert alapvetően azért még mindig ilyen nyálias az idő, úgyhogy felhősöd is ugyan valószínűleg valóban lesz, nem csak a meteorológusok mondják, bár most szép tiszta az ég volt, lehet látni a csillagokat, de a lényeg, hogyha be is borul csapadékra, akkor sem kell számítani, mint ahogyan fronthatás sem fogja a szervezetünket terhelni. Én pedig lassan azért még számítok rátok is, ugye, megoszthatnátok majd velem azt is, hogy mi újság az utakon, amennyire én tudom, most még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta-rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig most is adom hozzá a legjobb dalokat.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az előbbi Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta közös dal is bizonyítékként szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a reggeli pluszban, és persze a dal címe is utal arra, hogy aggodalomra semmi ok, hiszen megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéjének elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-as valamennyi vezetékes és mobil hálózatban ingyenesen hívható zöld számen, illetve a 0259-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Tőlünk pedig kérletek sem kell, mert folyamatosan kapjátok a friss infók mellé a legjobb zenéket is. Most például a Juanes 2005-ös dala érkezik, szóljon akkor a La Camisa Negra!

0: Jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, amely a PC Party Párizs hangja az éterben. Mindjárt 7 óra, ennek köszönhetem pedig Petr Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között beszámol majd nekünk arról is, hogy hová fordul egyre több romániai adózással kapcsolatos kérdésekkel. A hírek után pedig hozzánk fordulhattok továbbra is a legnagyobb slágerek iránti igényetekkel, elsőként majd Lost Frequencies és Basti közös dalát hallgathatjuk meg együtt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok habozás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb be az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra így sem kell számítani. Jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők, és a napi maximum is a tegnapi naphoz hasonlóan alakul majd, mert olyan 28-29 fok körül mérhetünk a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvára! A reggeli pluszt halljátok a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. Szeptember 4-e péntek van, úgyhogy Isten éltesse a névnapos Rozária nevű hallgatóinkat, és persze mindenki mást is, aki ma ünnepel valamilyen évfordulót, és az ünneplés mellett a mondó vagyok, hogy dolgozzunk is egy kicsit. Érdekelne is, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy szankcionálnák azokat a söfőröket, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Osztátok meg velem bátran, akár szóban, akár írásban, én pedig adom hozzá a támogatást a legjobb zenék formájában. Most mindjárt a Head Down-t hozom Lost Frequencies és a Bastille közös előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Jó reggelt Nagyvárat, 7 óra 10 perckor az itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket halljátok, hanem a titeket leginkább érintő tudnivalókat is, mint például, hogy 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött tegnapi ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat, írja az Agile Press. A kezdeményezettek névsorát és a pénzutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 000 lejt fordít a kormány, 14 000 lejt a nyolcadikosok, 460 000 lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Gratulálunk nekik, és akkor elismerésünk jeléül érkezzenek számukra a legnagyobb slágerek, olyanok, mint például Ketszáj újdonsága.

Chris Cross Amsterdam, Sofia Reyes és Tini Tempa is tőlük a How You Samba, és hát akkor kezdődjön a tánc, hétfőn iskola kezdés, a 2026-2027-es tanév kezdésére a Bihar megyei rendőrség és katasztrófavédelem is fokozott biztonsági intézkedésekkel készül. Szeptember 7-én több mint 600 rendőr lesz jelen a megye iskoláinál, különös figyelmet fordítva a tanulók biztonságára, a közlekedésre és az iskolák környékének ellenőrzésére. A rendőrök az idei tanév során is folyamatosan járőröznek az oktatási intézményeknél és a diákok által használt útvonalakon. Az elmúlt időszakban ellenőrizték az iskolabuszokat, a járművezetőket, a gyalogátkelőhelyek és közlekedési táblák állapotát, valamint az iskolák őrzését is. A tűzoltók szintén kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák biztonságára, az év eleje óta több mint 85 ellenőrzést végeztek, összesen 334 oktatási épületben is, 124 tűz- vagy földrengésvédelmi gyakorlatot, valamint 131 oktatást tartottak, több mint 9400 résztvevővel. Az ellenőrzések során 656 hiányosságot tártak fel, amelyek miatt 602 bírságot vagy figyelmeztetést szabtak ki. A hatóságok szerint az új tanévben

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt és jó rádiózás is kívánok nektek. Hamarosan 7:30 van, így érkeznek is lassan a Plusz FM hírei. Petru Anitától például megtudhatjuk azt is, hogy mit szereltek fel csak nem 150 romániai településen.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb be az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, de csapadékra így sem kell számítani. Jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők, és a napi maximum is a tegnapi naphoz hasonlóan alakul majd, mert olyan 28-29 fok körül mérhetünk a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Pörgünk is tovább a legjobb zenékkel is a mai témánkhoz érkezett hozzászólásaitokkal, de ha a legjobb zenék, akkor Olivia Rodrigo újdonsága sem maradhat el, érkezzen a Drop Dead.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valakit most is elértek a 0359 17 22 22-es telefonszámon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon, és rend vagyunk a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek hozzászólni ott az oldalunkon megjelenő bejegyzésekhez is, úgyhogy hajrá, hajrá mindenki! Na, hát akár 1000 lejes bírságot és 30 napos jogosítvány megvonást is kockáztathatnak azok a sofőrök, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentő egységeknek. Jelenleg a közlekedési dugókban gyakran előfordul, hogy a sofőrök rossz manővereket hajtanak végre, ezzel eltollaszolva a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrségi járművek útját. Érdekelne is, hogy mi erről a véleményetek. Írjátok, hívjátok, kommenteljetek, én pedig adom hozzá most is a legjobb zenéket.

0: reggelt, Nagyvárad, 7 óra 48 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyéval, aki ma arra kíváncsi, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy szankcionálnák azokat a sofőröket, akik nem tudnak vagy nem akarnak utat engedni a megkülönböztető jelzéseiket használó mentőegységeknek. Valadi Ibolya azt írja, igen, be kell tartani ezt a fontos intézkedést. Aztán Magyar János is kommentelt, minden nap olyan kérdést tesztek fel, ami vagy adó, vagy büntetés von maga után. Mikor jön a szirénázó mentő, vagy tűzoltó, picit pánikba esik a többi közlekedő is, mert nincs hová húzódjon. Ez nem tűnt fel még senkinek? Ha nincs hová húzódni, mit lehet tenni? A személyi gépkocsi nem helikopter, hogy helyből felrepüljön. A lényeg, hogy lehessen büntetni. Ebben az országban mindenkit mindenért meg lehet büntetni, csak azokat nem, akik az országot nap mint nap tönkre teszik. Aztán majd a népet lehet nyúzni adókkal, büntetésekkel. Jó kis ország ez. Aztán Sitting Bull is írt, nagyon jó, éppen ideje rendet tenni ezen a téren is. A zene miatt sosem hallok semmit, de látok mindent is vezetés közben. Ha motorosok jönnek, akkor is lehúzok, hadd menjenek. Aztán Csikipár is kommentelt, nagyon helyes, hisz életet mentenek. Mi Ceausescu gyerekek még emlékszünk, amikor a villamosnak, busznak is elsősége volt, akár a gyalogos átkelőnél is munkásokat szállítottak. Mentek gyarapítani, gazdaság és nem flangálni. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, hát, akik nem tudnak vagy nem akarnak, ez a két forma közt van egy kis különbség. Az elsőjét kicsit nagy ez a bírság, a második viszont megérdemli. Az viszont igaz és nagyon rossz, mikor várod az életmentésre siető mentőt és lassan érkezik valami miatt. Minden perc számít, tapasztalat. Aztán Bodán Anna Mária is írt, nagyon helyes, hogy nagy bírságot kapnak a sofőrök, olyan nincs, hogy nem tudok lehúzódni, mert nincs hova. Édesapám, mikor vezetett, mindig lehúzódott és betartotta a szabályokat. Aztán Szabó Csabi is kommentelt, az állomás hátánál az express általában reggel beáll, egy sáv oda-vissza, korlát mindkét oldalt, hova az álljak félre? Fiat Marán van, nem kit, hogy két kerékre tegyem. Aztán Kocsis Olivér Géza is írt, hasonló a véleménye, a félváros olyan jelenleg, főleg egyes napszakokban, hogy nincs hol elenged, és te sincs hova félrehúzódj, fő, hogy lehessen büntetni. Drum Express, mikor be van állva, akármilyen szépen lehúzódik jobbra-balra mindenki, ott alig ha fér el egy mentőautó, esetleg egy biciklis postás. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz.

0: Ennyi félt bele a hét utolsó ébresztőjébe, de nem kell pánikolni, továbbra sem hagylak el magatokra benneteket, mert még a nap további részében is, persze a hétvégén is hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket. Most rögtön egyébként érkezik is Szegedi Mária, a titeket érintő legfontosabb infókkal, őt pedig Keső Ütömi fogja követni 15 órától, aztán természetesen lesz ma zenevonat is, és azt se felejtsük el, hogy van nekünk egy műsorunk, ami péntek és szombat este 9 órai kezdettel, 2 óra hosszán keresztül szól majd nektek, köszönhetően DJ Diszkózának, úgyhogy feltétlenül hallgassátok majd őt a Party Plus-ban. Én pedig köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 2 órában hosszúsan annyit hallottátok, hétfőn pedig természetesen ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz 6 órától, úgyhogy jövő héten is itt leszek veletek, de addig is szép hétvégét, jó pihenést és még annál is jobb szórakozást, valamint jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Debrecen Facebook oldalát.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon. Autók, szakértelem, bizalom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok habozás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb be az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 000 lejtől akár 1 000 000 lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása megtiltása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő ország vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Leszárták a Stefáncselmári sugárút Berzei és a Szfüntő-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmári sugárút és a Szfüntő-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lekórós utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmári sugárútra. Továbbá azt is jó, ha tudjátok, hogy a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncselmári sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a Városi Közmű Infrastruktúra korszerűsítésű programjának részeként. Jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Szép jó reggelt a nagyváradi a környékbeliek, 2026. szeptember 4-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek. Déli 12 óráig helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel látlak el benneteket. És ne feledjétek, ha kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. Most pedig hozom is a folytatást, itt van Dua Lipa és a Dance the Night című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csoda szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a 89,6-on. Pluszosok, újabb gyalogos aluljáró épülhet Nagyvárad központjában, a Staroveszki, tehát a Mágéró út alatt, a Dózsa György és a Rétók Zsigmond, tehát a George Enescu utca kereszteződésének közelében. Az önkormányzat már felkérte a tervezőket, hogy vizsgálják meg a megvalósítás lehetőségét. Az aluljáróval megszüntetnék az érintett felszíni gyalogátkelőhelyeket, ezáltal gördülékenyebbé tennék a forgalmat. A beruházás megvalósítása viszont attól is függ, hogyan tudják megoldani a felszín alatt húzódó Párizspatak érintett, mintegy 25-30 méteres szakaszát. Az aluljárót egyébként liftekkel is ellátnák. A munkálatokat a Staroveszki, tehát a Mágéró út felújításával és a Körösáruház közelében épülő közúti aluljáróval párhuzamosan valósítanák meg.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok újabb kampányt indított a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyen

cseppeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől pénteki 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-ek között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVEST, a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól.

0: Kávé illatos, szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Előtte viszont jól tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elérhettek. Hívjatok, írjatok üzenetet bátran, a hírek után pedig jövök vissza hozzátok azonnal időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legklasszabb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 g-os Poiana Choco Toff ára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül kettő teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi, etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvény sorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a temunárusító romániai vállalatok részére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Először is Bekél, köszönöm, mert itt is van a péntek délelőtti pluszban. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.

nagyváradiak, környékbeliek ruhavásár tartanak a Bors községben található Nagyszántón. Szeptember 12-én szombat délelőtt 9:30-11 óráig. Mindezt a helyi református parókia udvarán. Németországból és Hollandiából származó minőségi márkás ruhaneműt és lámperit értékesítenek a helyi kisgyülekezet megsegítésére. Mindenkit szeretettel várnak tehát. Szeptember 12-én szombat délelőtt 9:30-11 óráig a Bors községben található Nagyszántón ruhavásár tartanak.

Sok kirándulást szervez az EKE91 Nagyvárad Bihar a Jád völgyébe szeptember 12-én szombaton. A résztvevők autóbusszal utaznak a Jád völgyi víztározóig, ahonnan közepes nehézségű 16 kilométeres túra indul. A túra során mintegy 800 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel az útvonal egyes részei kövesek, csúszósak és vízátfolyásokkal tarkítottak. Az autóbusz szombaton 6:30-kor indul a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti busz megállóból, majd 6:45-kor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket és szívesen csatlakoznátok ehhez a jádvölgyi túrához, akkor jelentkezzetek Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. A túrát egyébként Vad Zoltán vezeti majd.

0: Rádió környékbeliek, ha épp úton vagytok, és sebességmérés, torlódást vagy netelen útlezárást észleltek valahol, ne feledjétek, én várom hívásaitokat. Üzeneteiteket, vezetékes számunk 0359 1722 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 1722 22. És ha még nem követtek bennünket a közösségi oldalakon, akkor épp itt az ideje, Plusz FM nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a péntek délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra, ez azt jelenti, hogy érkeznek a hírek. A hírek után pedig ezzel a dallal indítjuk a következő órát, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Averománia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
5: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Láss tisztán a világot!
1: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül 2 teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők, vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvény sorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a Temu árusító romániai vállalatok részére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. szeptember 4-e péntek, nagyváradi a környékbeliek, és már folytatjuk, és a délelőtti pluszt. Szegedi Mária vagyok, déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Rozáliákat és az Idákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Legyen csodaszép napotok, minden szépet, jót kívánok nektek. A folytatásban pedig már érkeznek is a legszuperebb slágerek. Jó utat, kellemes rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on. Pluszosok, a végéhez közeledik a Nagyváradi főutca korzójának felújítása, amely 2025. novemberében kezdődött. Az új porfír burkolat szinte teljesen elkészült, már csak kisebb szakaszok maradtak hátra az Úri utcai kereszteződésben, illetve a Bémer tér felőli részen. Kövezésre vár még egy-egy kisebb terület a holnaposok szobra előtt és a volt Merkur épülete előtt is. Jelenleg pedig a kivitelezők a főutca és az Úri utca kereszteződésében dolgoznak. A munkálatokat az iskola kezdésig szeretnék befejezni, hogy az autóforgalom zavartalanul haladhasson. A korzó két végén pedig a szökőkuta kialakítása is hátra van, emellett felszerelik az új világítótesteket és elhelyezik az utcabútorokat. A 12,4 millió lejes beruházás hivatalos határideje 2027. novembere, de a Városháza szerint a munkálatokat már idén lezárhatják.

Sok megkezdi a 2026-27-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik és nyomás alá helyezik a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addig fejezzék be a lakásokban és tömbházakban végzett fűtésrendszeri munkálatokat. A szolgáltató szerint a határidő után már nem engedélyezik a belső rendszereken végzett munkákat. Fontos, hogy minden javítást tehát időben befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. Ellenkező esetben meghibásodások, akár lakások vagy pincék elárasztása is bekövetkezhet. A hálózat feltöltésének állapotáról a hőszolgáltató a 0800 070 800-as ingyenes zöld számán, illetve a 0259 467-es telefonszámán lehet érdeklődni.

Tetsirem és az Azizám című slágere. 9 óra múlt 25 perccel nagyváradi a környékbeliek fél időhöz érkeztünk. Egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petrolnitát fogadjátok nagy szeretettel. Beszámol nekünk például arról, hogy másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4 és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Maradjatok velünk a részletekért, Anita érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és klasslágerekkel várlak vissza benneteket.

0: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutára várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül kettő teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvény sorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a Temu árusító romániai vállalatok részére.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
3: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
3: Egy friss lágerrel folytatjuk a péntek délelőtöt, érkezik Topic és Becky J közöse, a Sorry Papi. Jó utat és kellemes rádiózást!

Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata pluszosok, egy gyermekek és sertülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kezdeményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Kornéliuk Koposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. Amint egy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna ráadásul. A tervek kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik, külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrumzavarral érő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna, napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Let me tell you.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Remek program ajánlóval érkeztem, pluszosok, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fűi Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyos Fűi Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a Partalo Ionel barlang megtekintésére is. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak, az indulás szombaton reggel 6.30-kor a Dacia Sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6.45-kor a Gosdú Liceum mögötti Körösparti parkolóból történik. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bonnár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Egyéb információkat pedig az EKE 91 Nagyvárad weboldalán is olvashattok. Szeptember 19-én, tehát az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fő Jégbarlanghoz szervez túrát.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.

0: távol.
1: Ez volt a Follow the Flow és a Maradok távol című slágerük. Hamarosan 10 óra nagyváradi a környékbeliek. Zárjuk a péntek délelőtti plusz második óráját. A folytatásban itt van Petró Anita a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átadom neki a mikrofont, ti jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, déli 12 óráig engem elérhettek. Hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is írhattok még hozzá 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. És persze ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk majd a délelőtti plusz következő óráját.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok adózás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb-e az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-ig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő ország vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kisé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Lezárták a Stefáncselmár és Ugár út, Berzei és a Szfündul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmár és Ugár út és a Szfündul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmár és Ugár útra. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy új Újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: 10 óra 4 perc a Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már folytatjuk, és a tél előtti pluszt 2026. szeptember 4-e. A mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok veletek, ha kérdésetek, információtok van, hívjatok, írjatok üzenetet bátran. Ma az Idákat és a Rozáliákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök nektek. És a következő slágert, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csoda szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Váradi közvilágítás megszokott programja pluszosok. Kedestétől fokozatosan megszüntetik az egyórás késleltetést, amelyet augusztus elején vezettek be energiatakarékossági okokból. A város mintegy 290 felkapcsolási pontját egyenként programozzák át, ezért a következő napokban egyes városrészekben eltérő időpontban kapcsolhatnak fel a lámpák. A teljes átállás várhatóan egy hetet vesz igénybe. Szeptember első 10 napjában a közvilágításnak 20 óra 18 perckor kell felkapcsolnia, majd a rövidülő nappalokkal együtt fokozatosan korábbra kerül a bekapcsolási időpont. Az egyórás késleltetés augusztusban nem mellesleg esténként mintegy 3,3 megawattóra villamos energia megtakarítást eredményezett.

Jelentősen felgyorsult a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Törebes közötti szakaszán. Pluszosok. A 28,5 kilométeres stráda szakasz 71%-ban elkészült. Közölte mindezt kedden a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad, jelenleg több mint 550 munkás és 404 munkagép dolgozik az építőtelepen. A stabilizált alapréteg 18 kilométeren, az első két aszfaltréteg pedig 13,5 kilométeren készült el, míg védőkorlátokat 14 kilométeren szereltek fel. A beruházás részeként áthelyezték a 19 eljelzésű országutat is, az új útszakaszt pedig részben már megnyitották a forgalom előtt. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke 785 millió lej. A projektet uniós forrásból a 2021-27-es közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák. A szerződés szerint pedig a munkálatokat 2027. május 20-áig kell befejezni. Felgyorsult tehát a munka az Észak-Erdélyi autópálya Bihar és Bisztra-Terebes közötti szakaszán.

Most legerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pruszosok Steffi barátunk telefonált nekünk, ugyanis Püspökiben sebességet mérnek Szatmárnémeti irányába, úgyhogy vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, tartsátok be a közlekedési szabályokat. Most pedig fél időhöz érkeztünk itt a péntek délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban itt van Petro Anita, a bennünket leginkább

0: hírekkel, én pedig a hírek után a Plus FM legszuperebb slágerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül 2 teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvénysorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a temunárusító romániai vállalatok részére.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A péntek délelőtti plusz folytatásában itt van Morgan Wallen és a Love Somebody című slágere. Előtte viszont a The Black Eyed Peas 2004-es dalát hozom nektek. Jó utat és kellemes rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon!
3: Ez a Plusz FM!
1: Plusz FM!

Hello, hello, pluszosok! Ellenőrzik a nagyváradi lakóhelyi parkolókat. A polgármesteri hivatal és a helyi rendőrség azt vizsgálja, hogy a parkolóhelyek bérlői felszerelték-e az előírt azonosító táblákat. Ezeken jól láthatóan szerepelnie kell a parkolóhely egyedi számának, a gépkocsi rendszámának és a szerződés számának. A korábbi számozású, illetve házilag készített táblák nem felelnek meg az előírásoknak, ezeket le kell cserélni. A szabálytalanságokért bírság is kiszabható, az engedély nélkül elfoglalt parkolóhelyek vagy felszerelt blokkoló eszközök esetében pedig akár 2000-2500 lejes büntetés is járhat. Az ellenőrzéseket valamennyi lakóhelyi parkolónál elvégzik, és később rendszeresen megismétlik. Az újonnan kiosztott parkolóhelyek bérlőinek 5 munkanap áll rendelkezésükre az előírt tábla felszerelésére. Ellenkező esetben a szerződésüket nem hosszabbíthatják meg. Figyeljetek tehát erre oda, ellenőrzik a nagyváradi lakó.

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csön ki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget.

0: Hamarosan 11 óra Nagyváradi a környékbeliekhez, pedig tudjátok, azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petru Anitát fogadjátok nagy szeretettel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, állok rendelkezésetekre, déli 12 óráig elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. Írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 07 34 17 22 22-es telefonszámunkra, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is. A következő órát pedig egy magyar slágerrel kezdjük, Rózsa Magdolna és Lotfi Begi közöse lesz ez, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? Az INSCOP legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya, a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes napos időjárásunk, ma a nappali csúcsértékek 29-30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 20 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, csapadék azonban nem várható. Hétvégén a nappali maximumok 26-28 Celsius fok körül alakulnak.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Szeptember 7-ig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Fökliei és az Ekaterina Teodorói utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nymphea Aquapark környékén lévő körforgalom felől. A korlátozás ideje alatt a Nymphea Aquapark parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított a bejutás. Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra múlt pár perccel, mi pedig már folytatjuk, és a péntek délelőtt hello nagyváradiak, környékbeliek. Szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok, én Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Most pedig hozom is az ígért magyar slágert, itt van Rúzsa Magdolna és Lozi Begi közöse, a Rossz Lány.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá

Fruszosok a nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömházlakó közösségeket, amelyek vállalnák a területek gondozását. A felhívás néhány nap alatt mintegy 450 hozzászólást eredményezett, és számos lakó tulajdonosításolás konkrét helyszín megjelölésével jelezte a csatlakozási szándékát. A Városháza a legnagyobb érdeklődést mutató negyedekben olyan 500-1000 négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető területeket keresne, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi kert kialakítására. A helyszín kiválasztását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja, sőt a kialakítás költségeit szintén a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a magaságyásokat, az öntözőrendszert, a sétányokat és a közösségi teret, valamint komposztálót, tájékoztató táblát, növényeket és gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, illetve virágokat termeszthetnének a környék lakói. A kialakítás után viszont nekik kellene gondoskodniuk a növényekről, cserébe a termést is ők használhatnák fel. A kezdeményezés iránt érdeklődő lakóközösségek jelenleg a polgármesteri hivatal Facebook bejegyzése alatt jelentkezhetnek a társulás nevének, címének és városrészének megadásával. A nagy érdeklődés mellett több gyakorlati kérdés is felmerült azonban. A hozzászólók elsősorban attól tartanak, hogy illetéktelenek leszedik a termést, illetve vita alakulhat ki a munka megosztásról. Az öntözés, a fenntartás és a kertek védelme szintén visszatérő téma volt. Többen arra is emlékeztettek, hogy a tömbházak körüli kertészkedés nem teljesen új Nagyváradon. Évtizedekkel ezelőtt több lakónegyedben is műveltek kisebb kerteket, a bolgárkertészet hagyománya pedig szintén hosszú múltra tekint vissza a városban.

a slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Az elmúlt hetekben pluszosok több bejelentés is érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott jelzőlámpák miatt. Az autósok több kereszteződésben is problémákat tapasztaltak, emellett a főútvonalakon a jelzőlámpák össze.

kellett kelljen megállniuk. A rendszer beállításához szükséges adatokat várhatóan szeptembertől gyűjtik, amikor az iskolakezdés miatt ismét nagyobb lesz a forgalom. Az új rendszer kamerák és radarok segítségével figyeli majd tehát a forgalmat, és a forgalom nagyságához igazítja a zöldjelzések időtartamát. Később az optimális útvonalakat és a várható menetidőt is kiszámítja. Ezeket pedig három elektronikus kijelzőn jelenítik meg.

0: Rátkergő bennünk a világ című slágerével folytatjuk a péntek délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Chocotoff ára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.

slágerek, és helyi aktualitások. Pluszosok évvégére megújulhat a Várzsánc parkja. A nagyváradi Várzsánc parkjának korszerűsítése mintegy 45%-ban elkészült. Az önkormányzat szerint a munkálatok évvégére befejeződhetnek. Jelenleg a sétányok kialakításán és a közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. A 17,7 millió lejes beruházás több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld területet érint. A parkban új futópálya, kibővített játszótér, futrekoknak szánt terület és színpad is készül. Emellett padokat, ivókutakat és illemhelyeket is telepítenek. A munkálatok a tervezetnél később, 2026 márciusában kezdődtek, többek között egy óvás és a korábban tervezett rendezvények miatt. Évvégére tehát megújulhat a Várzsánc parkja pluszosok.

slágerek és helyi információk. Már kezdik leszerelni az állványzatot a nagyváradi Szent László templomról, ami azt jelzi, hogy hamarosan befejeződik a felújítás. S várhatóan szeptember 20-án meg is áldják a megújult templomot. A felújítás egyik legfontosabb része a belső tér eredeti díszítő festésének helyreállítása volt. A templomot korábban egyszerű sárga festés borította, amelynek elkészítésekor az eredeti ornamentikát leverték. A mennyezeten azonban három eredeti festett részlet fennmaradt. Ezek, valamint a korabeli fényképek alapján rekonstruálták az egykori díszítő festést. A felújítás során mindenben igyekeztek a történeti állapotot követni, így a templom külső színét is az eredeti állapot alapján állították helyre. A műemléki előírások is azt követelik meg, hogy amennyiben lehetséges, az eredeti színeket kutassák fel és kövessék. A teljes felújítás során korszerűsítették a templom gépészeti és technikai felszereltségét is, például padlófűtést építettek be, megújult a hangosítás és a világítás. A tető korábbi festett bádok borítása helyett rézlemez került az épületre, a torony sisakot pedig a megfelelő díszítő elemekkel együtt újították fel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Ez volt a Kelemen kabátban és a Végtelen című slágerük, ezzel pedig zárjuk a péntek délelőttöt. Nagyváradi a környékbeliek, hamarosan déli 12 óra. A stafétát Petro Anitának adom át, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei itt, a 89,6-on. Csupán én teszem le már a lantot, további jó utat és jó rádiózást kívánva nektek, és persze jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az INSCOP legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya, a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat, és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: A Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon! Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya, a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöffet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Szeretjük Nagyváradot! Plusz FM és a Plusz FM magyar kedvencek Nagyváradon! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Krisztin 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland klasszik szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok habozás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb-e az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-ig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő ország vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül kettő teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvény sorozatot a bukaresti állami zsidó színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a Temu árusító romániai vállalatok részére.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes pénteket kívánok nektek, 2026. szeptember 4-e van, és előttünk az ősz első hétvégéje, meg persze a következő 4 óra. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, indul a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Köszöntelek benneteket, és várok mindenkit nagyon sok szeretettel, és a jó hír, hogy a mai napon sem fogunk unatkozni, ugye a dolgos hétköznapokat úgy zárjuk, hogy hozom nektek a fontos helyi információkat, az aktualitásokat, a jó zenéket, és nem hiányozhatnak a témák ugye minden órában. Hát kérem szépen, villám csapott egy férfiba, mégis sértetlenül megúszta, és még egy lottószelvényt is vásárolt. Hozom nektek a mai nap legszürreálisabb történetét az első óra második felében, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, és már is pörgettem a slágereket és a magyar kedvenceket, amelyek villámcsapásszerű gyorsasággal érkeznek itt a Plusz FM-en. Kezdünk, szép napot!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában rögtön az álláskeresőknek egy hír a folytatásban. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztatott, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 785 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nálunk Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 512. Nézzük a választékot. Többek között épülettakarítót, értékesítési ügynököt, szakácsot, segédszakácsot, minőségellenőrt, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, pénztárost, sofőröket, konfekcióst, könyvelőt, diszpécsert, villanyszerelőt, takarítót, különböző szakmérnököket, gyermekfelvigyázót, konyhai kisegítőt, autószerelőt, rezidens orvost, pincért, recepcióst, pizzakészítőt, eladót, autófestőt, kőművest és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal ugye az Ázsiófémé megyei székhelyén tudnak szolgálni, itt nálunk Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, de telefonon is érdeklődhettek 0259 436 821. Eredményes álláskeresést és jó munkát kívánok nektek pénteken is, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

mindjárt folytatjuk jó zenékkel a Sláger Pluszt, de előtte kérném szépen ismételten a figyelmeteket. Fokozatosan visszaállítják a közvilágítás megszokott programját városunkban, így egy hónapnyi korlátozás után már nem késleltetik egy órával a lámpák felkapcsolását.

0: Néhány napba beletelik, amíg minden felkapcsolási ponthoz eljutnak és átállítják, hogy mindenhol ugyanabban az időpontban kapcsoljon be a világítás. Ezért a következő esték során az egyes városrészekben eltérő időpontokban kapcsolódhatnak fel az utcai lámpák. Nagyvárad közvilágítási rendszere mintegy 290 felkapcsolási pontból áll, a megszokott programhoz való visszatéréshez pedig ezeket egyenként kell átprogramozni. A folyamat körülbelül egy hétig fog tartani. Szeptember 10-ig a közvilágítás felkapcsolását 20 óra 18-ra kell beállítani. Ahogyan rövidülnek a nappalok, a közvilágítás is egyre korábban kell, hogy bekapcsoljon. Köszönöm a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Az ERHA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Sláger Plusz első órájában akkor vissza a jó zenékhez, aztán pedig nem sokára hozom nektek a mai nap sztoriát egy pasival kapcsolatban, akibe belecsapott a villám, de sértetlenül megúszta. A sztori részletei hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig ebben a pillanatban itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Most Slager Plusz első órájában akkor érkezzen a világ legszerencsésebb embere. Staten Islanden egy egészen döbbenetes jelenetet rögzített egy kaputelefon kamera. Egy férfiba szó szerint belecsapott a villám, miközben éppen fogorvoshoz indult. A felvételen látszik, ahogy Thomas Fahey kilép az ajtón, majd egy vakító fénycsóba a lábába csap, ő mégis talpon marad. A férfit azonnal kórházba vitték, ahol egy éjszakán át megfigyelés alatt tartották, de az orvosok szerint sem égési sérülése, sem maradandó károsodása nem lett. Hát ez ilyen isteni gondviselés. Fahey később úgy fogalmazott, hogy bizsergést, zsibbadást és égető érzést érzett az egész testében, de hálás, hogy életben maradt. Olyannyira, hogy másnap aztán elment a templomba, és köszönetet mondott azért, hogy túlélte a villámcsapást. A történetnek van egy különös utórezgése is. A férfi ezután vette egy lottószelvényt. Hogy a szerencséje kitartott-e, azt már sajnos nem tudni. Minden esetre ez az eset nagyon jól mutatja, hogy milyen kiszámíthatatlan és veszélyes a nyári viharok időszaka. Egyetlen másodperc alatt történhet meg az, amire senki sem számít, és hát ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azért nagyon kevés százalékban ússzák meg az emberek a villámcsapást, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra. Hát ez az úr pedig hát nyilvánvalóan egy filmbe illő történettel lett gazdagabb, meg hát azért oda kell figyelnie magára, hogy nem kapott valami szuperképességet esetleg. Ti meg kapjátok a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon, ezektől nyilván nem kell félni. Deep in the-

0: A Sláger Plusz első órája itt tér véget szeptember 4-én pénteken. Még mielőtt tovább mennénk, természetesen jön a kedvcsináló ajánló. Ne feledjétek, hogy ezen a hétvégén is, ugye az ősz legelső hétvégén is dübörög Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija. A Party Plusz a lemezjátszóknál, jó magam, 21 órától egészen 23 óráig szállítom nektek a legnagyobb kedvenceket és a legjobb bulis hangulatot. Jön a mainstream set, ugye a legnagyobb topslágerekkel, napi kedvencekkel, és utána pedig érkezik ma is és holnap is a klasszik rovatunk, az elmúlt 20-30 év legnagyobb klubhimnuszaival és klasszik kedvenceivel. Úgyhogy várlak benneteket a Party Plusban, DJ Diszkózaként érkezem majd ma is és holnap is 21 órától a lemezjátszók mögé. A folytatásban érkeznek a friss hírek, aztán pedig indul a Sláger Plusz második órája ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rendkedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat, és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró Georgi Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: A vasúti felüljáró meglévő hídfőinek elbontása miatt szeptember 7-éig lezárták a nagyváradi Kodrillor utcát, mind a Főklién és az Ekaterina Teodori utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind pedig a Nymphe Aqua Park környékén lévő körforgalom felől. A korlátozás ideje alatt a Nymphe Aqua Park parkolójához, valamint a Dinamo sporttelephez továbbra is biztosított a bejutás. Illetve ideiglenes forgalom korlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City-n és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon kellemes pénteket kívánok nektek 2026. szeptember 4-én. A Plusz FM-et hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és az ősz hivatalos adóját, ez pedig már a Sláger Plusz második órája. A stúdióban a mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda, a szerkesztő Keserű Tomi. Ebben az órában Szlovákiában ugrunk át, ahol megelégelték a rollereseket, és éppen ebből az apropóból kifolyólag szigorítják a szabályokat, hogy mire lehet számítani, az kiderül hamarosan. És hogy tőlem mire számíthattok, hát természetesen Nagyvárad, az ország és a nagyvilág legfrissebb híreire, illetve a legjobb zenékre. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Ez már a Sláger Plusz második órája pénteken. Ezen a hétvégén, szeptember 4-e és 7-e között ne feledjétek, hogy ismét megszervezik Nagyváradon a Nápolyi Pizza Fesztivált. A rendezvény tavaly egyetlen hétvége alatt több mint 10 000 látogatót vonzott, és ezzel a népszerű gasztronómiai rendezvények közé került. A Bémer téren megszervezendő eseményen az érdeklődőket autentikus olasz pizzaféleségek várják. A jó hangulatról élő zene és DJ-k gondoskodnak. Idén tovább bővítik az élményt. Több kemencével, a világbajnokok népes csapatával és azzal a Dolce Vita hangulattal érkeznek, amelybe oly sokan beleszerettek. Szeptember 7-én hétfőn a fesztivál már a szakmai versenyek világába kalauzolja a közönséget. Az országos szintű nagy döntőt kizárólag szakemberek számára rendezik meg. Az érdeklődő pizzamesterek online űrlapon keresztül jelentkezhetnek. A közönség tagjait ugyanakkor arra biztatják, hogy maradjanak a téren és kövessék figyelemmel a versenyt. Én egészen megéheztem, nem tudom mitől van ez. Ne feledjétek, tehát szeptember 4-e és 7-e között jön Nagyváradon a Nápolyi Pizza Fesztivál. Jó kis proginak ígérkezik, ne hagyjátok ki.

0: Újabb info helyből a Sláger Pluszban a folytatásban. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkar.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, hangsúlyozzák. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat hármas számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell az azon feltüntetett feliratot. Erről ne feledkezzetek meg!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinszil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Arcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
6: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 4-e és 6-a között 40% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára a teljes BIC tanszerkészletre. Ráadásul az Ibanest sajt wow ára mindössze 17,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Már a Sláger Plusz második órájában járunk. Hát kérem szépen, arról lesz majd szó az óra második felében, hogy Szlovákia drasztikusan szigorítja a rollerezést. Hogy mire számíthatnak az e-rolleresek, azzal kapcsolatban is hozom nektek a hírt hamarosan, és hogy ti mire számíthattok itt a Pluszon? Természetesen jó zenékre!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a...

Most Sláger Plusz második órájában akkor hát ugrunk Szlovákiába, ahogyan ígértem nektek, ugyanis szeptembertől teljesen új korszak kezdődik az elektromos rollerek szabályozásában az országban. A kormány ugyanis úgy döntött, hogy betiltja a gyorsabb modelleket és radikálisan visszavágja a megengedett sebességet. Az új szabály szerint a roller maximum 10 km per órával mehet a járdán és 20 km per órával az úttesten, vagyis gyakorlatilag a kerékpárok tempójának felére lassítják a járműveket. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt években megnőttek a súlyos balesetek, és a városok szerint a rollerek egyszerre jelentenek veszélyt a gyalogosokra és a közlekedésre. A szlovák belügyminiszter úgy fogalmazott, a roller nem játék, hanem jármű, ezért a használatát ugyanúgy szabályozni kell, mint az autókat vagy a kerékpárokat. A változás a gyártókat is érinti. Több típus kikerülhet a forgalomból, mert nem felel meg az új sebességhatároknak. A felhasználók pedig arra készülhetnek, hogy a rollerezés Szlovákiában már nem a gyors városi közlekedésről, hanem inkább a lassú, biztonságos haladásról fog szólni. Teljes mértékben egyetértek egyébként a belügyminiszterrel, illetve az egész intézkedéssel. Nagyon ráférne már a rolleresekre egy komplett EU-s szigorítás, hiszen valljuk be őszintén, azért ezekkel akár 60-nal is lehet menni, és nagyon sokan úgy rollereznek, úgy használnak ilyen e-rollereket, hogy nem ismerik a közlekedési szabályokat. Ez pedig baromi veszélyes, azért ezt tegyük hozzá. Úgyhogy elképzelhető, hogy Szlovákia tulajdonképpen egy precedens értékű dolgot indított el, ami esetleg Európában végig fog söpörni és el fog terjedni. No, meglátjuk, oda kell figyelni a hírekre mindenképpen. Balesetmentes jó utat kívánok nektek, bármerre is járjatok, vigyázzatok magatokra és egymásra, és útközben is hallgassátok a pluszt, oké?

Ez volt a Sláger Plusz második felvonása 2026. szeptember 4-én pénteken, de ugye nincs megállás, nincs lazsálás és lazítás, megyünk tovább. Mindjárt érkeznek a ropogós információk, a friss hírek természetesen, aztán én is jövök vissza, és mutatom, hogy melyik dalt húzom elő a varázskalapból. Figyelem!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare Insalati Szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok habozás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-ig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok előfordulhatnak. Ha a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozást lépett életbe az Uzén-Ellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Balesetmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Itt a Plusz FM-en folytatódik a hétvégét várós sláger plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ez már a harmadik óra egyébként, a pontos dátum pedig 2026. szeptember 4-e, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában is vannak nálam természetesen helyi aktualitások, információk, tudnivalók. Várlak benneteket, figyeljetek, füleljetek. Aztán a horgászokhoz is szólnék majd az óra második felében, ugyanis EU tilalom lépett fel a horgászatra a túlhalászás miatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt az ember kimegy a kedvenc tevékenységét folytatni mondjuk a hétvége folyamán. És hát a jó zenék sem hiányozhatnak, ezekre nincs tilalom, hál' Istennek, úgyhogy már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

bizony, kérem szépen, haladunk pénteken, ez már a Sláger Plusz harmadik órája. A részben felújított December 1 park új zenélő szökőkutya, hát mondanom sem kell, hogy mágnesként vonza az érdeklődőket. A vízsugarak színes táncát, az aláfestő zenét immár nem csak hétvégenként lehet megcsodálni, hanem hétköznaponként is. 18.30 és 19, 19.30 és 20, valamint 20.30 és 21 óra között. Az információt Oktavián Haragos, a Városháza szóvivője erősítette meg. Hivatalos közleményt azonban egyelőre nem adta ki a megváltozott működési órarendről. Mint az köztudott, energiatakarékossági szempontok miatt augusztus 8-ától a szökőkuta 10 és 19 óra között működtették csupán. A vízsugarak zenés játékát pedig csak 18.30 és 19 óra között lehetett megtekinteni szombaton és vasárnap. Most már viszont hétköznap

Slágerek és magyar kedvencek, továbbra is mindjárt folytatódik a Sláger Plus, de előtte kérném szépen az állattartók figyelmét, ugyanis állatonként 68 eurós támogatást kaphatnak a szarvasmarha tartók, a sertéstartók pedig férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra lehetnek jogosultak az idén létrehozott két állami program keretében. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség már közzétette a pályázati útmutatókat és az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A támogatás felső határa mindkét programban kedvezményezettenként 50 ezer euró. A szarvasmarha ágazat számára létrehozott programban azok a szarvasmarha és bivajtartók részesülhetnek támogatásban, akik teljesítik az útmutatóban meghatározott feltételeket. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2026. március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal kellett rendelkezzenek, amelyek február 28-án már betöltötték a 22 hónapos kort. A hegyvidéki térségekben működő gazdaságokra enyhébb létszámfeltétel vonatkozik. Ezeknél már legalább 5 az életkori követelményeknek megfelelő állat

0: megnyílhat a támogatás lehetősége. Külön állami támogatási programot hoztak létre a sertéságazat számára. Ennél azonban nem az állatok száma, hanem a sertéstelep férőhelyeinek száma alapján határozzák meg a támogatást. Hízó sertések esetében férőhelyenként 11,9 euró, tenyészállatok esetében pedig 13,7 euró támogatás járhat. A kedvezményezettenként kifizethető összeg itt sem haladhatja meg az 50 ezer eurónak megfelelő lejösszeget. A támogatást olyan sertéstartók igényelhetik, akik állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepet működtetnek, és 2026. március 1-e és december 31-e között sertéstartási és vagy tenyésztési tevékenységet folytatnak. A jogosultság további részletes feltételeit, valamint a támogatás kiszámításának szabályait a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség által most közzétett pályázati útmutató tartalmazza.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes Pille palackozott Mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskolakezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: február 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: A Schlager Plusz harmadik órájában most ismét a zenék a főszerepben, aztán pedig majd jön a hír azzal kapcsolatban, hogy EU tilalomban a horgászatra a túlhalászás miatt egyes országokban és régiókban érdemes tájékozódni. Hozom a részleteket hamarosan.
1: Schlagerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Mindig plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Get roll with the fever on the dance floor.

Budapest reggel 23. órájában akkor irányhorgászni, vagy mégsem. Az Európai Unió új szigorú természetvédelmi intézkedést vezet be. Bizonyos területeken teljes horgászati tilalom lép életbe, miután a szakértők szerint több halfaj állománya a kritikus szintre csökkent. A döntés hátterében az áll egyébként, hogy a túlhalászás és a klímaváltozás együtt olyan mértékben terheli a tengeri ökoszisztémát, hogy egyes régiókban már nem tudnak regenerálódni a populációk. A tilalom nem csak a kereskedelmi halászatra vonatkozik, hanem a hobbi horgászokra is. Az EU szerint ez nem büntetés, hanem megelőző intézkedés és lépés, mert ha most nem avatkoznak be, később sokkal súlyosabb korlátozásokra lenne szükség. A döntés vegyes fogadtatást kapott. A környezetvédők üdvözlik, a horgászok viszont attól tartanak, hogy a tilalom hosszú távon átalakítja a teljes szabadidős horgászkultúrát. Egy biztos, az európai vizek jövője múlik azon, hogy sikerül-e megállítani a túlhalászás spirálját. Ti meg, ha esetleg a hétvégén horgászni indultok, akkor előtte nyilván nem árt tájékozódni. Egyébként, ha minden oké, akkor jó kapást kívánok nektek, a plusz azért szóljon közben halkan, oké, hiszen jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

remélem, hogy jól éreztétek magatokat a Sláger Plusz harmadik órájában, aminek most itt a vége, és jön a folytatás természetesen, van még előttünk egy 60 perces etap szeptember 4-én pénteken, úgyhogy további nagyon szép napot, és még mindig jó rádiózást kívánok nektek innen a fedélzetről. Érkeznek első körben a friss, aktuális, ropogós információk, a Plusz FM hírei, aztán én is jövök vissza ezzel a dallal.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 4-e és 6-a között 40% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClub Osan bizalomkártyára a teljes BIC tanszerkészletre. Ráadásul az Ibanest sajt wow ára mindössze 17,99 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos Poyanachoco toffára mindössze 12,99 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül kettő teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvénysorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviselet szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a temunárusító romániai vállalatok részére.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
8: közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncsiamáres sugárút Berzény és Szentú Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáres sugárút és a Szentú Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáres sugárútra. A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozást lépett életbe a Stefáncsiamáres sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a Nagyváradi Vízművek a Városi Közmű Infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a türelmeteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Még mindig nagyon szuper pénteki napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt zárjuk a hetet, a dolgos hétköznapokat. Szeptember 4-e péntek van, a Plusz FM-et hallgatjátok, ez pedig már a Sláger Plusz 4. órája, a mikrofonnál Kessérű Tomi. És hát ebben az órában is lesz dolgunk, és van mivel foglalkozni. Hát kérem szépen, ismét a mesterséges intelligencia a fókuszban és a középpontban. Jött egy újítás most, ami 2 másodperc alatt felismeri a szívbetegséget. Ezzel is jövök ezzel a hírrel is az óra második felében. Aztán még mindig vannak nálam helyi infók és aktualitások is természetesen, csak úgy, mint jó zenék, erre pedig itt a bizonyíték, úgyhogy indítom az órát.
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

A Sláger plusz negyedik órájában akkor az egészségügyből egy hír. Szeptember 1-ével elindult ugyanis az e-sanatatea-mea, országos digitális egészségügyi felület. A betegek egy helyen férhetnek hozzá receptjeikhez, beutalóikhoz, korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is foglalhatnak. A digitális rendszer mellett továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek, az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása. Így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekintheti vagy letöltheti, a szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története, az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpont foglalóval pedig az egészségbiztosítóval szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni és a szabad időpontok közül választani. Az e-sanatatea-mea használata nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek természetesen megmaradnak azok számára is, akik nem használnak internetet vagy okostelefont, ez pedig mindenképpen megnyugtató. Én is jó egészséget kívánok nektek, hát mivel mással, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: egy fontos, hasznos, praktikus info helyből itt a Pluszon. Nem kell már tovább őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat mondjuk a padláson, a pincében vagy a kert végében, ugyanis újabb kampányt indított a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanyzókabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, robarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szeméttől elkülönítve kell tárolni. Viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz egyébként az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RERV dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki esetleg lemarad a kampányról, vagy mondjuk két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítani azt a Turzó Sándor vagy az Uzinéler utcai telephez, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok egyébként márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februári 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás egyébként itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani Kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Az OSAN wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 4-e és 6-a között 40% összeget kapsz vissza bónuszként a MyClubosan bizalomkártyára a teljes BIC tanszerkészletre. Ráadásul az Ibanest sajt wow ára mindössze 17,99 bani. Iskola wow árakkal csak az OSAN-nál.
6: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az Ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz negyedik órájában nem sokára jön majd az óra témája az egészségügyből, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy megérkezett a mesterséges intelligencia, ami 2 másodperc alatt felismeri a szívbetegséget. A részletek hamarosan, én pedig ha nagyon koncentrálok, akkor azt ismerem fel, hogy ti mit szeretnétek. Slágereket és magyar kedvenceket, ugye? Tudtam.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

Ma és akkor a Sláger Plusz negyedik órájában az orvosi világból egy szenzáció. Az Európai Kardiológiai Társaság müncheni kongresszusán bemutattak egy új mesterséges intelligenciát, amely kevesebb mint 2 másodperc alatt képes kiszúrni a szívbetegségek jeleit egy egyszerű EKG felvételből. A British Heart Foundation által finanszírozott kutatásban több millió EKG-t használtak a rendszer betanítására, és az eredmények egészen döbbenetesek. A szívelégtelenségben szenvedők 81%-át, a szívbillentyű betegségben érintetteknek pedig akár a 90%-át is felismeri az algoritmus. Ez azért óriási előrelépés, mert a hagyományos EKG önmagában nem mutatja ki ezeket a betegségeket, a szív ultrahangra pedig sokszor hónapokat kell várni. Az EMI viszont azonnal jelez, így a betegek korábban juthatnak orvosi segítséghez, még azelőtt, hogy az állapotuk súlyossá vagy kritikussá válna. A konferencián egy másik kutatás is nagy figyelmet kapott. Japán szakértők szerint egy 5 másodperces selfie videó elemzésével a mesterséges intelligencia képes kimutatni a magas vérnyomást és a 2. típusú cukorbetegséget is. A technológia tehát egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a mindennapi eszközeinkből korai életmentő egészségügyi jelzéseket kapjunk. Úgyhogy nem mindig kell félni a mesterséges intelligenciától, néha a barátunk és néha a segítségünkre siet. Én meg jó egészséget kívánok nektek a szenzációs hír után, szenzációs dalokkal itt a Pluszon.

0: No hát mára, illetve a hétre a Sláger Pluszban letelt a műszak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Nagyon szuper hétvégét kívánok nektek, legközelebb ebben a formában hétfőn fogunk találkozni. Illetve ma este is és holnap is viszont a Party Pluszban is számítok rátok, DJ diszkózaként. Ugye pénteken és szombaton is 21 órától a lemezjátszók mögött a legnagyobb kedvencekkel, úgyhogy találkozzunk és bulizzunk együtt Nagybárad és a környék legnagyobb házi bulijában. A folytatásban érkeznek a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra, mindenképpen maradjatok velünk, este meg akkor Tali. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Mélyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében. Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csaknem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya, a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő perból 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok habozás és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb be az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-ig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő ország vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Kiss FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül kettő teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők, vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvény sorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviseleti szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a Temu árusító romániai vállalatok részére.
2: Hey, let's keep this thing going.
0: Itt a Plusz FM hétvégi Bix műsora. Ez a

0: Van zárul a mainstream set a mai napon pénteken, ráadásul az ősz legelső hétvégéje van előttünk, 2026. szeptember 4 a pontos dátum, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és benne a Party Plus, a lemezjátszóknál pedig DJ Diszkóza. A következő órában is várlak benneteket, csak most már a klasszik szettel, úgyhogy megszakítás és felesleges beszéd nélkül jönnek az elmúlt 20-30 évből a legnagyobb kedvencek, klubhimnuszok, figyeljetek!
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plusz FM hétvégi mix műsora. Ez a

0: up and try again.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csak nem fele, akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya, a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb be az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása kiadása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csak nem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy olyan új online platformot indított el az Országos Nyugdíjpénztár, amely összefogja az állami nyugdíjakkal, a társadalombiztosítással, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos információkat és szolgáltatásokat. A felhasználók személyes fiókjukban nyújthatnak be kérelmeket és tekinthetnek meg dokumentumokat anélkül, hogy el kellene menniük a nyugdíjpénztár székhelyére. A régi weboldalon létrehozott fiókokat átvitték, és a fiókok tulajdonosai ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal tudnak belépni. A platform főmenüjében kevesebb kategória található, és a szolgáltatásokat is egyszerűsített struktúrába csoportosították. A három rendelkezésre álló regisztrációs mód közül 2 teljes egészében digitális környezetben zajlik, és nem igényli a kérelmező személyes megjelenését az intézmény székhelyén. Az egyik legfontosabb hozzáférési pont a privát virtuális tér. Másodszor rendezik meg Nagyváradon szeptember 4-e és 6-a között a zsidó kulturális napokat, amelyre romániai, izraeli, szlovákiai és magyarországi fellépők, vendégek érkeznek. Az eseménnyel a szervezők újjá szeretnék teremteni azt a közösségi, etnikumokat és felekezeteket összefogó patinás közeget, ami a várost jellemezte. A rendezvénysorozatot a Bukaresti Állami Zsidó Színház előadása nyitja Maya Morgenstern és Valentin Roska főszereplésével. A nagyváradi zsidó hitközség Románia egyik legrégebbi és legjelentősebb zsidó közösségének képviselet szervezete, illetve a Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének tagszervezete. A rendezvénysorozat részletes programja a Nagyváradi Zsidó Hitközség Facebook oldalán érhető el. Együttműködési megállapodást írt alá a Román Posta és a Temu a romániai vállalkozások logisztikai szolgáltatásainak egyszerűsítéséről, jelentette be az Országos Posta Szolgálat. A hazai állami vállalat közleménye szerint integrált csomagkézbesítési szolgáltatást biztosítanak majd, ami magába foglalja a csomagok átvételét a kereskedőktől, a romániai logisztikai központokban történő szortírozást és a végső kézbesítést. A partnerségtől azt várják, hogy a hazai cégek számára egyszerűbbé válik a megrendelések feldolgozása és kézbesítése, továbbá javul a vásárlói élmény. A megállapodás részeként a kínai hátterű nemzetközi webáruház és a Román Posta közös eseményeket szervez majd a Temun árusító romániai vállalatok részére.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében, a lakosság nagy része feladná a rend kedvéért. Befejeződött a nagyváradi tanintézmények teljes körű felszerelése. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgez a TikTok. A valóság sokkal rosszabb, mint azt sokan gondolnák. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Milyen megosztott lett a romániai társadalom a demokráciához való hozzáállás kérdésében? Az Inscope legfrissebb közvéleménykutatása szerint a lakosság csaknem fele akár egy tekintélyelvűbb, kevésbé demokratikus rendszert is elfogadna, ha az rendet és stabilitást garantálna. A felmérés adatai szerint a kevésbé demokratikus berendezkedés támogatók aránya a politikai szimpátia és az iskolai végzettség alapján jelentős eltéréseket mutat. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 60%-a, a középfokú végzettségűek 48%-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek csupán 24%-a hajolna el egy autoritár rendszer irányába. Szerintük a döntések gyors meghozatala a legfontosabb, még akkor is, ha a hatalom demokratikus fékjei és egyensúlyai kevésbé érvényesülnek. Történelmi jelentőségű, a gyermekek jövőjébe történő beruházásként értékelte közleményében a nagyváradi polgármesteri hivatal azt a nagyszabású projektet, amelynek köszönhetően a város valamennyi állami tanintézményét teljes körűen felszerelték. A hivatal kiemeli, hogy 1275 tanterembe és óvodai csoportszobába került új bútorzat. A szakosított oktatási terek és laboratóriumok korszerűsítése szintén a csomag része volt. 33 szaktanterem, valamint az óvodák zenei, nyelvi és logopédiai termei kaptak új oktatási segédanyagokat és a gyerekek igényeihez igazított bútorzatot. Teljesen megújult 31 természettudományi laboratórium és 20 multidisziplináris labor is. Ezeket bútorzattal, oktatási segédanyagokkal és a szakterületnek megfelelő digitális eszközökkel látták el. A fejlesztés az országos helyreállítási terv finanszírozásával valósult meg. Kevesebb, mint egy óra alatt mérgezett meg a TikTok algoritmusa egy 12 éves álfiókot. Derült ki egy kísérletből, amit a modern technológiák és alkalmazások bemutatásáról ismert újságíró George Buchnich végzett. Az emberkereskedelem elleni országos ügynökség ugyanakkor egy kevésbé látható veszélyre is felhívta a figyelmet. Az algoritmus nem tesz különbséget egy veszélyes trend és az áldozatra halászó emberkereskedő között. Ugyanazt a biztonsági rést aknázzák ki, a visszaigazolási kényszert, a magányt és az online tér megfigyelésének hiányát. Egy kiskorú behálózása nem egyetlen beszélgetés alatt történik, hanem olyan fokozatos eljárás során, ami a gyakorlatlan szemnek szinte észrevétlen. A bizalmat lépésről lépésre építik fel, ezt hívják groomingnak. Pénzt, törődést, lehetőségeket kínálnak, majd lelkileg manipulálják a gyermeket, aki épp kiszolgáltatott helyzetben van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel. A válaszok bár rendkívül meggyőzőek, komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egyre több romániai fordul különféle chatbotokhoz adózással kapcsolatos kérdésekkel, jogszabályok értelmezésével vagy konkrét döntések előkészítésével. A mesterséges intelligencia által adott válaszok bár rendkívül meggyőzőek és professzionálisnak tűnnek, könnyen tévesnek bizonyulhatnak, és adóellenőrzéshez, késedelmi kamatokhoz vagy komoly pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. A mesterséges intelligencia különösen akkor válik kockázatossá, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Mivel a chatbotok és gondolkodás nélkül válaszolnak, nem mérlegelik, hogy az adott helyzet esetleg jóval bonyolultabb-e az alapkérdésnél. Szakemberek szerint az AI hasznos lehet tájékozódásra, de kockázatossá válik, amikor a tények elemzését, a dokumentumok vizsgálatát és a helyes adójogi besorolást helyettesíti. Bár az új építkezési törvény számos ponton egyszerűsítette az ügyintézést, veszélyes tévhitként terjedt, hogy már nincs szükség építkezési engedélyre. A félreértéseknek súlyos ára lehet, hiszen az engedély nélkül végzett munkálatokért 50 ezer lejtől akár 1 millió lejig terjedő bírság szabható ki. A munkálatok megkezdésének bejelentését elmulasztókra legalább 2000 lejes bírságot szabhatnak ki. Ugyancsak 2000 lejbe kerülhet, ha az építkezésnél nincs kihelyezve az előírt tájékoztató tábla. Az ellenőrzés akadályozása, a hatóságok bejutásának meggátolása, vagy a kért iratok bemutatásának megtagadása 10 és 50 ezer lej közötti bírságot eredményezhet. Az engedély nélkül elkészült épületek tulajdonosai utólagos rendezési engedélyt kérhetnek, de a legalizálás nem automatikus. A 2027. augusztus 25-éig tartó átmeneti időszakban az ingatlanok szélesebb körére kérhető a rendezés, ezt követően azonban jelentősen szűkülnek a lehetőségek. Csaknem 150 romániai településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a megengedett sebességhatárt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatár túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. A közúti infrastruktúrát kezelő ország vállalat oktató, illetve józanész radaroknak nevezi ezeket a berendezéseket, mivel céljuk nem a járművezetők megbüntetése, hanem az, hogy a sebességcsökkentésre ösztönözzék őket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.